0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 12-e, szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

0: Az együttes gyakran indul zenei gyűjtőútra, legtöbbször a Gyimes völgye és Moldova felé véve az irányt, hogy muzsikájukhoz eredeti környezetből merítsenek inspirációt.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.

Az örmény egyház megemlékezik a Szent Kereszt ünnepéről. A Hacsveradz a Szent Kereszt ünnepek közül a legfontosabb, mert a kereszt fogságból való visszatérésének, a megdicséülés emlékének szentelt nap. Az örmény egyház szeptember 11 és 17-e közé eső vasárnap ünnepli a Szent Kereszt napját. A Szent Keresztet az Úr kereszt halálának, Jeruzsálem perzsa fogságából való visszatérésének és Golgotán való felállításának emlékére ünneplik. Ezért az ünnep neve Hacsveradz. Ismert, hogy a kereszt a kínzás eszköze volt az ókorban. Amikor Jézust keresztre feszítették, ugyanez a kereszt megszűnt a szenvedés eszköze lenni. A kereszt lett az üdvösség eszköze, Krisztus szeretetének kifejeződése, mert szeretni annyit jelent, mint áldozni, elvenni a nélkülözést. A szeretet nem csak érzés, a szeretet élet. Krisztus kereszt halála a szeretet kifejezése. A kereszt napjainkban az üdvösség eszközévé vált számunkra, a feltámadás szimbólumává, védőerejévé, az engesztelés oltárává, a gyógyulás forrásává. Az apostolok a kereszt hirdetése által alapították meg a keresztény egyházat. A kereszt hirdetése révén az egyház még mindig él. Örmény szokás szerint a kereszt ünnepét nagy ünnepséggel ünneplik. Este az életfa erekjéjét tartalmazó keresztet egy tányérra helyezik, bazsalikommal és színes virágokkal díszítve, rózsavízzel meglocsolva. Ezután a keresztet körmenetben hozzák a templomkertbe, ezzel megjelölve a világ négy szegletét. A néphagyomány szerint a Hacsveradz boldog ünnep, amely az ősz kezdetét jelképezi. Az ünnep előestéjén szombaton a nők süteményeket készítenek, a férfiak kecskét vágnak, és tonírban készítik el. A néphit szerint a kecskehús és a zabbal kevert rizs a nap különleges ételei, amelyek nélkül az ünnep nem lehet teljes. A Hacsveradz sok helyen az ősz kezdetének tekinthető. Ahogy Kesszáb népe szokta mondani, Kesszáb ma Szíria területén van, kereszt, vedd a

takarót, fuss be! Vagyis a nyitott ég alatt alvóknak ezentúl otthont kell adniuk. A hacsveráz utáni nap a halottak napja. A templomokban a szent liturgiát követően meglátogatják a halottak sírjait. A történelmi Örményország területén található Ahtamari Szentkereszt temploma ma is az örmények fontos zarándok helye.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 11-e, péntek van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most pénteki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a beás és az ukrán félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Nők romák példaképek. Mai adásunkban 3 roma nőt ismerhetnek meg, akik nemrégiben a roma közösségben nyújtott munkájukért elismerésben részesültek. Elsőként a Szomolyán élő Lázár Irén mesél hivatásáról, majd Kaposvárra, Farkas Mária pedagógushoz látogatunk el, végül Somogyi Tíme a szociológus szólal meg, aki Kecskeméten él.
2: Közel 20 éve dolgozom itt Szomolyán. Ez itt egy kis település a Borsod megye déli határában.
1: Mondja Lázár Irén, a Szomolyai Magyar Roma Egyesület elnöke.
2: Főként hátrányos helyzetű emberekkel dolgozom, főként romákkal, roma gyerekekkel, fiatalokkal, anyukákkal, szülőkkel, és ha most megkérdezed, mi motivál ebben, talán az, hogy a roma emberek is képesek és tudnak dolgozni, tanulni, és tudnak hasznos állampolgárok lenni, és szeretném nekik megmutatni az én saját példámat is, akár ebben a folyamatban, és segíteni őket ebben, mert azt gondolom, hogy nem lehetetlen küldetés ez.
1: Szomolyán vagyunk, itt sétálgatunk a központban. Milyen itt az élet, hogyha arról kellene mesélni?
2: Én azt gondolom, hogy aránylag azért itt jó az élet. Közel van Eger, az például a középiskolásoknak nagyon-nagyon jó. A munka szempontjából is jó, bevásárlás szempontjából is jó. Közel van Mezőkövesd, az szintén. És ezek a tényezők, amik úgy szerintem befolyásolhatják az életüket. Körülbelül 20-25% a romák aránya. Itt inkább romungrók laknak. Azt gondolom legalábbis, hogy a romák nagy része már integrálódott település életében, dolgoznak, tanulnak, élik a mindennapjaikat. És van egy része, aki viszont nehezebb helyzetben vannak, akik szegényebbek, és több segítségre van szükségük.
1: És akkor azoknak segítesz te, vagyis az egyesületed?
2: Azon vagyunk, hogy segítsünk. Én azt gondolom, és abban hiszek, hogy a romák integrációja tanulás-oktatással érhető el leginkább. Ez a neve, hogy Szomolyai Magyar Roma Egyesület. 2006-ban alakultunk, és azóta működünk. 2008 óta már van közösségi házunk is, nincs saját bevételünk. Adományokat kapunk esetleg, meg a pályázatokból élünk.
1: Amikor elkezdted ezt a munkát, akkor milyen problémákkal küzdöttek itt a helyi emberek? Hát nyilván romák és nem romák.
2: Hát akkoriban, hogy a 2007-2008-ban leginkább a munkanélküliség volt a legnagyobb probléma, mert ha nincs az embernek munkája, akkor nincs jövedelme, ha nincs jövedelme, akkor nehéz a megélhetés, ha megélhetés nehéz, akkor meg minden más áttérbe szakad. Azt gondolom, hogy akkoriban ez volt a legnagyobb probléma. Ez a helyzet már javult, ami viszont talán rosszabb lett, vagy talán másképp van inkább. Azt hiszem, az oktatás helyzete.
1: Szomolyan azért ugye elhíresült a barlanglakásokról is. Ezek léteznek még?
2: A mi egyesületünk volt az, aki ezt megoldotta, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Felvállalt, ez a legjobb. És egyébként érdekes volna, mi ezért alakultunk akkoriban. Azt gondolt a pár roma ember, hogy ez már nem lehet így, hogy az emberek így élnek.
1: Többségében ott cigány emberek éltek a barlanglakásokban?
2: Csak cigány emberek.
1: Ugye az ott élő családok, a cigány családok, ők hova került?
2: Az itt élő roma családok, itt azért 23 családról beszélünk, mindenki itt van a faluban, és az emberek, családok bekerültek a település részekre, integrált lakókörnyezetbe. Sziasztok!
1: Azért ez egy nagy eredmény a ti munkátok.
2: Én azt gondolom, hogyha mi akkor nem vagyunk, akkor lehet, hogy mindig ott lennének.
1: Mi a civil munka lényege, vagy mitől lesz eredményes egy ilyen civil szervezet, a civilek összefogása?
2: Ugye én szociális munkás vagyok. Ugye a szociális munkás a személyiségével dolgozik. És azt gondolom, hogy ebben is az sokat számít. Hogyha olyan emberek találkoznak, akik hasonlóan gondolkodnak, hasonló a jövőképük, hasonló az, hogy amit gondolnak az emberekről, akkor együtt leülnek és átbeszélik, és azt mondják, hogy megterveznek egy irányt, és akkor menjünk egy irányba.
1: És a te csapatod ilyen? Tehát egy jó csapattal dolgozol együtt?
2: Szerintem igen.

0: 3 fiam van, egyébként már 30 éve lakunk itt.
1: Milyen pályára készültél?
0: Én bolteladóit végeztem, és azt elvégeztem, egyébként kitűnővel és dicsérettel végeztem a bolteladóit, és utána lett egy gyerek, majd 2, majd 3, és akkor mindegyik 2 iskolába egy meg óviba járt, akkor azt gondoltam itthon, hogy több van bennem, hogy még hiányzik valami, és én 26 évesen kezdtem el iskolába járni utána. És ugye utána
1: diplomát is szereztél?
0: Igen. Először leérettségiztem mesteri tagozaton Miskolci Földesbe, utána pedig Jászberénybe szociális munkás diplomát szereztem. Én voltam az első roma, aki érettségizett. Igen. Akkor. Utána én voltam az első roma, aki diplomája lett. És ahhoz képest már...
1: Tehát megelőzted a férfiakat is.
0: Igen. Igen. Viszont ahhoz képest már... Hál' Istennek sok gyereknek van érettségie, meg már van diplomásunk is, vagy 3 gyerek, úgyhogy ennek nagyon örülök.
1: Ugye nemrégiben a munkádat egy díjjal jutalmazták.
0: Ez a Rein díj, ez egy szociális szakmai elismerő díj, amely roma szakembereket díjaznak, és úgy működik, hogy valaki jelöl. Engem Farkas Zsuzsa jelölt, akivel sokáig dolgoztam és mentorom, meg szakmai segítőm volt, és végül szakmai zsűri, szociális munkásokból, szakemberekből álló zsűri dönti el, hogy abban az évben ki kapja meg. És ebben az évben én kaptam meg ezt a díjat. Itt vagyunk az Egyesületünk közösségi házában, és ebbe a közösségi házban azért mindennap élet van. Van több klubunk, van több foglalkozásunk. Az egyik ilyen foglalkozás, ahol 0-3-esekkel foglalkozunk. Van még olyan klubunk is, ami Mese délután, az a neve, amelyben az 5 és 8 éveseket kellene bejönniük, de itt vannak a 15 évesek is, és inkább a felső tagozatosoknak van úgynevezett ösztöndíj programunk. Azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon fontos a szülőkkel is foglalkozni, és több szempontból is. Egyik akár egy ilyen női klub, ahol most vagyunk, ahol a szülők jönnek el, és igazából beszélgetünk. Mindig van egy adott téma, vagy adott probléma esetleg, amit a szülő hoz be, és akkor azt szeretné, hogy ezt beszéljük meg. Adom a Violának, kinek adjam? Marcsinak, tessék, Marcsi szépen író. És akkor az lenne a feladat, mind a két csapat, külön-külön, ti a nő, ti pedig a férfiak. Mondom. Nem jó téma?
2: De,
0: ki lehet beszélni a férfiakat, ki lehet beszélni a nőket, és akkor az lenne, hogy írjuk össze, hogy szerintetek milyenek a férfiak.
1: Mi a kitörési pont itt? Mit gondoltok?
3: Hát a fiataloknak szerintem az iskola. Szerintem ők avval tudnának innen. Szülők az nem hiszem, hogy nagyon tudnának már.
1: De azért jó, hogy itt van ez az egyesület, meg az Irénke?
2: Igen.
1: Azért valamennyire összefogja itt a közösséget.
2: Igen. Nagyon is. Valamint a gyerekek szempontjából is, mert másképp ők se tudnának sehová elmenni. Itten nagyon sok mindent megkaptak a gyerekek, foglalkozást.
0: Most februárból szociodrámával fogunk próbálkozni fiatal lányoknál, meg a szülőknél is, majd akkor indul egy projektünk. Szóval, hogy...
1: Tehát minden eszközzel megpróbáljuk
0: igen,
1: segíteni.
0: Meg amit nem tudunk, akkor majd megtanuljuk. Mi, én is azt mondom, hogy majd ha nem tudunk, majd megtanuljuk, vagy belejövünk. De ahogy mondtam, nekem is az iskola a szívügyem, mert azt gondolom, hogy ez az egyetlen út.

0: 28 éve vagyok pedagógus. Mindig is pedagógus szerettem volna lenni.
1: Mondja Farkas Mária, romológus pedagógus.
0: Mert már egész gyerekkoromban mindig azon vettem észre magam, hogy a gyerekeket tanítom, oktatom, nevelem. Ez a lelkes hozzáállásom a gyerekek neveléséhez felnőtt koromban sem változott meg, ezért jelentkeztem pedagógus pályára. Nekem az a legnagyobb siker a pályámon, hogy nagyon sok cigány gyermek számára tudtam segítséget nyújtani a nevelésükben, oktatásukban, és ma már felnőtt emberként megállják a helyüket olyan szakterületeken, amire nagyon büszke vagyok.
2: Látom a kezedben, ez a cigány népismereti tankönyv.
0: Igen, ezt elsősorban azért írtam, mert korábban 18 éven keresztül a Gandhi gimnáziumban dolgoztam, mint tanár, cigány népismeret tantárgyat oktattam, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon kevés volt az a tankönyv, amelyből lehetett volna tanítani a gyerekeket, főképp az általános iskolákban. És nyert egy pályázatot, egy tankönyv pályázatot a Gandhi gimnázium 2012-ben, így ki tudtuk adni ezt a cigány népismereti tankönyvet alsótagozatos diákok számára.
2: Hát akkor ebbe egy picit bele fogunk olvasni, jó? Mert megérkeztünk ide a Takács Gyula könyvtárba.
0: Igen. Minden egyes teremben, osztályteremben található egy ilyen könyv, és a gyerekek, illetve a pedagógus társaim is büszkék arra, hogy van egy olyan könyv, amit az egyik pedagógus kollégájuk írt. Legfőképp a meséket szeretik a gyerekek, és ezek közül is vannak beás mesék, lovári mesék, tehát ezeket szoktam nekik felolvasni.
2: Miben segítheti ez a pedagógus kollégáidat, hogyha mondjuk roma gyerekekkel kezdenek el foglalkozni?
0: A könyvemben szerepelnek köszöntők, imádságok, irodalmi részek, hagyományok, szokások, babonák, tradíciók, néptörténeti részek, képzőművészet, zene. Az identitás erősítésében is nagyon fontos szerepet játszik a roma kultúrának az ismerete. Azt vettük észre, amikor hazavitték a gyerekek a könyvet, és otthon a szülők is nagy szeretettel olvasták, nagyon örültek neki. Tehát, hogy van végre egy olyan könyv, egy olyan segédanyag, ami
2: hát, amiből többet megtudhatnak.
0: Nekem is ez egyébként ez egy nagy álmom volt, annak idén is azért is mentem romológia szakra, mert szégyeltem azt, hogy nem tudtam a saját cigányságomról semmit. Tehát a többségi társadalom számára is hasznos információk ezek.
2: Ugye nem csak azért jöttünk ide ebbe a könyvtárba, hogy erről az oktatási könyvedről beszéljünk, hanem egy másik kiadványról is.
0: Így van, mert nem régen.
2: Szó esik most.
0: Megjelent egy könyvem, Keserű cukor, anyám egy cigányasszony igaz meséje címmel. Ezt a könyvet én már 2001-ben megírtam, lektorálták Pécset. Nagyon sokan olvasták, és úgy vélték, hogy ez nagyon értékes élményeim és átélt élettörténeteken keresztül bemutattam a családomnak az életét. Vagyis kiteregettem a családi szennyest. Mert ez egy 4 generációs beárt cigány család élet történetét bemutató könyv, egy családregény.

0: zöldje.
1: Én valójában szerelmese vagyok ennek a desedának. Imádok ide kijárni.
2: Mondja Farkas Józsefné Erzsike.
1: Maga az a harmónia, amit tud adni. Tulajdonképpen a csend, a fák, a madarak.
3: 10 évvel ezelőtt jártunk itt nálatok, és ugye készült egy film, amely azt a címet kapta, hogy egy asszony a desedán. Ez a szerelem a deseda iránt, ez azóta is megmaradt nálad?
1: Természetesen, hiszen azért költöztem ide, ebbe a faluba, hogy közelebb lakjak a munkahelyemhez. De sajnos 2016 óta nem csináljuk már a desedát. Kitaláltunk egy olyan pályázatot, hogy ogítjuk a népünket azáltal, hogy bemutatjuk a cigányok részére, hogy honnan jöttek, merre kell tartani, mi a kultúrájuk, mi a történetük, és ezt portfólión a Marika nagyon szépen kidolgozta.
4: Ez a roma néptörténetről szól, a roma népcsoportok elosztásáról, a foglalkozásokról, tehát egy átfogó kis komplex roma kulturális előadása, művészetről, néptörténetről, mondákról.
3: Ugye nemrégiben megjelent a Keserű cukor című könyv, amit Marika írt meg, és ugye ez a te életednek a története.
1: Nyilván az én igaz meséimet írta.
4: Igen, úgy kezdődött az egész dolog, hogy anyu nagyon sokat nyújtott engem, hogy írjam le az ő életét. Én azt mondtam neki, hogy ez közhely, minden embernek az élet egy regény. De anyu azt mondta, hogy nem, az övé kivételes.
1: Elég drámai volt a gyerekkorom is, hiszen születésemkor az édesanyám ibben nagyon szegény volt, kénytelen volt batyúzni, tehát járta a falvakat. Azért, hogy éhen ne haljon, elment kártyát vetni, vagy elment éppen napszámba. Na most tél idején születtem, ugye 58. november 13-a, hatalmas nagy telek voltak, és mivel nem voltak kelengyeim, megfagytam. Képzeljétek el, hogy így ő szokta elmesélni nekem, hogy a kezeimről, lábaimról, hát egy kis csecsemő voltam, úgy szedték le a hólyagokat rólam, és nagyon megsajnáltak a parasztnénikék, és akkor az ő unokáiknak a kelengyéből adtak nekem, és így nem fagytam meg. Egészen 5 éves koromtól fogva kis cseléd vagyok, mert hogy 2 gyereket is megdajkáltam. Azért, hogy ne éhezzek, elszegődtem paraszt családokhoz, akinél ott volt a kis unoka, és a nagymama nem ért rá mindig az unokát dédelgetni, ezért én a kicsi lányra mentem, és megdajkáltam a pici unokát, és gügyögtem neki, és amikor ő kapott enni, akkor én is kaptam. Ez a kaposvári cigánytelep, és tulajdonképpen itt laktam. 1973-ban kerültem ide, hát akkoriban egy kicsit jobb állapotban voltak ezek a házak, de sajnos mivel munkahiány van, az embereknek, kevés embernek van munkahelye.
3: Tehát akkor voltak jobb állapotban a házak?
1: Akkor jobb állapotban voltak ezek a házak, sokkal jobban éltek, mint manapság.
3: De miért? Volt munka?
1: Jobban el tudtak helyezkedni. Itt volt a nagy húskombinát, ahova minden emberre szükség volt szinte, és nem voltak munkanélküliek.
4: Azért tartottam fontosnak, hogy lássák azt, hogy onnan a putriból el lehet jutni egy olyan szintre, hogy szorgalom, kitartás, jobb életre való vágy érdekében az anyám meg tudta tenni azt, hogy leérettségizett 53 éves korában. Mindig azt láttuk tőle, hogy reggeltől estig dolgozik. Bemutatta nekünk azt, hogy még mellette tanult is, postásként dolgozott 15 éven keresztül.
1: Elvégeztem a postástisztit is.
4: És akkor utána lett ez a cigány érdekképviseleti közhasznú szervezet rengeteg hátrányos helyzetű család fő számára, illetve család számára adott munkalehetőséget, és irányítani tudta ezt a munkafolyamatot. 16 éven keresztül. Ezáltal kapott egy Somogy megyei Főnix nagyasszonyi díjat.
1: Kaptam egy csomó diplomát a író és költőktől, sőt, ugye van oklevelem arról is, hogy dámának kineveztek. Gyönyörű szép ceremónia volt, Marika
4: aranysas díjat kapott.
1: Nekem nagyon nagy dicsőség, mert én úgy gondolom, hogy roma nősz létemre. Nem hiszem, hogy olyan sok nő dicsekedhet ilyennel.

0: immer fort.
1: Az adományból vagyunk, nem a régi helye, most egy új helyre költözött Kecskeméten. Ez hogy működik? Ki jöhet ide? Milyen szabályrendszere van meg az üzletnek?
2: Ez az adománybolt egy karitatív adománybolt.
3: Mondja Somogyi Tímea Anna szociológus.
2: De ide bárki jöhet, aki olcsón akar ruhát venni, nem 100 forint egy darab ruha, a legdrágább is 1000 forint. De bárki jöhet ide vásárolni, és bárki hozhat olyan adományt is, ami tovább adományozható. Ebben ez a legjobb.
1: Van, ami téged is így megérint, hogyha olyan sorshoz látsz? Hogy...
2: Nagyon sok idős ember jár, nagyon sok gyerekes család jár. Vannak ilyen nagyon apró pillanatnyi történetek, ami azért szívbe markol. Valamelyik nap is jött egy ember, aki elég ágra szakadt volt, zoknit vett, egy darab meleg zoknit. Aztán kiment az udvarra, és nem ment ki. És utána mentem, hogy vajon mit csinál, és kint az udvaron felvettem, mert fázott a lába. És nem volt rajta zokni, nem volt zoknia. Én nagyon hálás voltam azért a zokniért, akkor pedig nem nagy dolog, csak egy meleg zokni. De nagyon hálás voltam. Igen, és nekem is.
1: Tim, és mióta végzed ezt a karitatív munkát?
2: Ezt lassan már 10 éve.
1: Meg lehet így fogalmazni, hogy mi az, amiért ezt te csinálod, vagy szereted ezt a munkát?
2: Nagyon jó, amikor segíteni tudsz azoknak az embereknek, akiknek ez sokat jelent. Ennek a boltnak a bevételét jótékony célokra fordítjuk. Olyanoknak segítünk, akikre felhívja valaki a figyelmünket, vagy éppen jelentkezik, hogy bajba került, például nem tudja megvenni a pelenkát, vagy nem tud szemüveget venni a gyerekének, pedig látnia kéne az iskolában, és tovább tanul, nincs mit ennie, vagy éppen munkahelyváltásban van, és 0 forintja van, és akkor kap egy bevásárlást.
1: Az emellett dolgozol máshol is.
2: Igen.
1: Mivel foglalatoskodsz mostanában?
2: Én jelenleg egy gyerekotthonban vagyok, még ezen kívül nevelő. Utógondozottakkal dolgozom, ők felnőtt korúak, és az ő önállóvá válásukat segítem.
1: A személyiségi jogok miatt most ott nem lehetünk benne, nem forgathatunk.

0: Ti most Kecskeméten vagyunk egy edzőteremben. Mikor szántad rá magad, hogy beleállsz ebbe a sportba?
1: Egyszerűen már régen edzek, mert hogy úgy érzem, hogy szükségem van rá. Ide másfél évvel járok.
0: Mi volt az a pillanat, amikor azt mondta, hát most már valamit kellene csinálnom?
1: Az első pillanat az volt, amikor kiderült, hogy a lányom gyorsabb, mint én. És ez nagyon ijesztő volt számomra.
0: Te, mint a szociális területen dolgozol, az mély lelki dolgok is megérintenek, sok gyerek probléma, családi problémák. Ahhoz, hogy ezt bír csinálni kell, a fizikai állóképesség is?
1: Azt gondolom, hogy az ember nagyon sokat ad abban azon a területen, ahol én dolgozom. És hogy élet legyen bennem, hogy legyen miből adnom, vagy akár saját magam is jól érezzem magam, ahhoz kell, hogy mozogjak, és kell, hogy edzek. De nagyon szeretek ide járni, nagyon szeretem ezt a társaságot, és nagyon szeretem Lacit, akiben egy nagyon jó szakembert ismertem meg. És egy nagyon jó ember, csupasz szív ember.
0: Mi volt a véleményed, amikor Timi megkeresett?
2: Én funkcionális erőléti órákat tartok, tehát a funkcionális edzés technikával próbálom megszeretetni a mozgást, és Tímia is így talált meg engem.
3: Mondja Brem László edző.
2: Én nagyon örültem egyébként Timinek. Hát nem mondom, hogy könnyű dolgom volt, van Timivel. Viszont az kétségtelen, hogy én nagyon büszke vagyok rá. Hogy lehet érezni, meg látni, hogy hát ő ezt 14-szer gondolt át, hogy ma reggel, akkor fel kell, hogy eljöjjön hozzám, de mindig itt van. Rendszeresen, sose hiányzik.
4: Gyerünk!
1: Gondolom, hogy így lehet jól működni, hogyha megtaláljuk azokat a helyeket, ahol jól érezzük magunkat, és ahol szeretnek minket, és ahol tudunk jól működni, ahol töltődünk. Én ide töltődni járok.
0: És mi a tanít meg ez a sport szerintettem?
1: Én nagyon sok mindent tanultam itt. Mikor idejöttem, akkor ez nem volt könnyű az első hónap. Egy hónap után az egyik hölgyel, aki kerekesszékes, beszélgettem, emlékszem az érzés, le tudtam mellé googolni. Az edzés, az megtanít arra, hogy kitartó legyek. Azért az edzés, az nem mindig könnyű, de hát azért tenni kell, hogy jobban érezd magad a bőrödben, vagy hogy egy olyan ember legyél, akit szeretni tudsz. Laci, nagyon sok mindent szokott mondani, de az, amikor azt

Bátit Ámhozt Ásztasz, a műsorosztá jó ámfökút, Varga Ilona, Sinyi Önnencsi Öj, Horváth Éva, Moázsutát, Bór István, Pucsetszonyi Ámhozut, a Mediaclip.hu Párcsi, a műsorú Ásztá Öndahozos Ezerő, s Dóizos, s Sásze Ám Ámfökutat.

Cecília Ródics már az általános iskolában bontogatta a szárnyait. Csodálatos hangja előrevetítette magas színvonalú előadó művészi kvalitásait. Fokozatosan felfelő ívelő karrierje pedig elismert énekessé avanzsálta. Ezt számtalan elismerés és díjak sokasága bizonyítja. Koncertjeit pedig több ezres rajongótábora követi.

Cecília dalai minden korosztályt megérintenek. Számára a legfontosabb, hogy dalai értéket közvetítsenek, és ezáltal komoly energiákat mozgósítsanak az emberekben. Énekesi karrierje mellett televíziós műsorvezetőként is nagy népszerűségre tett szert, de ahogy ő fogalmazott, a zene mindig is az első helyen fog szerepelni az életében. Legújabb dalával búcsúzik önöktől a Nemzetiségek Zenéje című műsor mai szerkesztője, Füri Tamás. További kellemes rádiózást!

0: A Duna Média Szolgáltató non-profit zárt körűen működő részvénytársaság megrendelésére készítette az MTVA. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most szerb nyelvű műsorunk következik.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.